0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: legjobb zenék.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Változik a gyermekvédelmi törvény. Ügyeljünk a tűzifa vásárláskor. Megcsodálhatjuk a legkedvesebb céklát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megszavazta a parlament a gyermekvédelmi törvény módosítását. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akart így módon fellépni. A jogszabály egyúttal kötelező és gyorsított helyzetfelmérést rendel el a kórházban hagyott gyerekek esetében. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene voksolt és a Mi Hazánk sem támogatta. Másról is szavaztak a honatyák, részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot a ház, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző javaslatot és azt a törvényi változtatást, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén évvégéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és buszokra vonatkozik. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják kilóját, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
3: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és a honlapon van egy olyan tűzifát okosan alkalmazás, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, akik tűzifát árusítanak.
2: Cékla lett Budapest új kedvence. Már látható a fővárosi állat- és növénykert India házában a cékla névre hallgató 5 hónapos vörös panda kölyök. A kis jövevény Budapesten született, és anyja augusztusi elvesztése után gondozói nevelték fel. A veszélyeztetett fajhoz tartozó egyed már elég fejlett ahhoz, hogy önállóan boldoguljon, ezért biztonságos körülmények között a közönség számára is megtekinthető helyen cseperedik tovább. Felhők takarhatják a napot, de pár órára kitisztul az égbolt. Olykor szemerkélhet az eső. A légmozgás döntően gyenge marad. 16-17 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap kezdetben sokfelé beborul, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként futózápor érkezhet. Több felé feltámad a légmozgás. Hajnalban párás, ködös tájak is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Amúgy felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Alig javult a vízügyi helyzet. Folyik a szép bástyapere. Új telefonos ügyfélszolgálat a Gyöngyösi Kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás. Mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
3: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mind a Velencei tónál, mind pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Újulinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
2: Továbbra sem zárult le az Egrivár szép bástyájának leomlása miatt indított per. A támfal 2021. februárjában semmisült meg. Az önkormányzat pedig a kivitelezőktől és a tervezőtől követeli a felmerült költségek megtérítését. A kereset eredetileg csaknem 46 millió forintról szólt, később azonban az újjáépítés költségeivel együtt több mint 454 millió forintra emelkedett a perérték. Ebből több mint 408 millió forintot tett ki a bástya újjáépítése. Az ügy jelenleg az EGRI törvényszéken, első fokon érdemi szakban tart, és igazságügyi építésügyi szakértőt is kirendeltek. A per aktuális állásáról a szeptemberi közgyűlésen tájékoztatták az EGRI képviselőket, írja a heol.hu. Új telefonos ügyfélszolgálat segíti az időpontkérést a gyöngyösi Bugát Pál kórházban. A hétfőn elindított rendszer a betegirányításra érkező hívásokat kezeli, elsősorban a szakrendelésekre jelentkezőket segítve. Telefonon munkanapokon reggeltől kora délutánig lehet időpontot kérni. Megváltozott a telefonos menü is, ezért az intézmény azt kéri, hogy a hívók hallgassák végig az automatikus tájékoztatást. A betegirányításra és a telefonközpontba érkező beszélgetéseket ettől a naptól rögzítik az ügyintézés ellenőrizhetősége és minőségének javítása érdekében, közölte a Heol. Kifosztás miatt emelt vádat az EGRI járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vád szerint egy alvó betegtől vett el pénzt az EGRI kórházban. A januári eset a baleseti sebészeti osztály egyik kórtermében történt. A férfi az ágy mellett lévő pénztárcából 2000 forintot vett ki, majd egy közeli büfében fizetett az összeggel. A nyomozást kamerafelvétel is segítette. Az ügyészség beismerés esetére 2 év szabadságvesztést és 2 év közügyektől eltiltást indítványozott. A büntetésről a bíróság dönt majd, írja a Heol. Tovább működik a 60-i Albert Schweitzer kórház ápolási osztálya. Ezt az intézmény közölte, miután a részleg bezárásáról híresztelések terjedtek. A kórház tájékoztatása szerint az osztályon legfeljebb 2-3 hónapig, összesen 1/2 évig biztosítható az ellátás. Ez alatt az idő alatt a hozzátartozóknak gondoskodniuk kell a beteg hosszabb távú elhelyezéséről vagy otthoni ápolásáról. Az intézmény a családok együttműködését kéri, és hangsúlyozza, az ellátási idő korlátozása nem jelenti az ápolási osztály megszüntetését. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
2: Az EGRI kórház gyermekosztályát támogatták a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor óvoda diákjai. Jótékonysági rendezvényük bevételét ajánlották fel a beteg gyermekek ellátását segítő osztálynak. A kezdeményezésről a Markot Ferenc Oktatókórház számolt be közösségi oldalán. Az intézmény közlése szerint az adomány hozzájárul a gyógyítás feltételeinek javításához. A kórház munkatársai az összefogás és az odafigyelés jelentőségét is hangsúlyozták. Mint írták, közös céljuk, hogy a hozzájuk érkező kisbetegek megfelelő ellátás után mielőbb hazatérhessenek. Több egri városrészből érkeztek lakossági panaszok az éjszakai autózaj miatt. A jelzések szerint hangos kipufogójú járművek zavarják a nyugalmat egyebek mellett a Kertész és a Kistályai úton, valamint Lajosvárosban. A rendőrség közölte, illegális gyorsulási versenyekről nem kaptak bejelentést, a zajos autókat azonban az éjszakai órákban is ellenőrzik. Az engedély nélkül átalakított kipufogó rendszerrel közlekedő járműveket soron kívüli műszaki vizsgálatra rendelik be. A hatóság így a szabálytalan átalakítások és a lakók nyugalmát zavaró közlekedés ellen is fellép. Olvasható a Heolon. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra. Mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
5: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
2: Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
6: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
2: Kulturális nappal és városi elismerések átadásával ünnepelték az egri civil közösségeket. A rendezvényen adták át az Eger civil mestere díjat is, amelyet idén a város zöld szervezeteinek összefogásáért dolgozó közösségi szereplő vehetett át. Egerben annyi szervezet működik, hogy a civil kezdeményezések bemutatása már nem fér bele egyetlen napba, írja a Heol. Különleges adománnyal érkezett Egerbe India magyarországi nagykövete. A vendég több tucat angol nyelvű kötettel gyarapította az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárát, ahol új indiai könyvsarkot alakítottak ki. A kötetek India történelmét, irodalmát, kultúráját és gazdasági életét is bemutatják az érdeklődőknek. Számolt be róla a Megyei Heti Lap. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello, szép jó reggelt a hét közepén, október 14-e van a szerda, sok boldogságot kedves Helének. és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára Backstreet Boys, előtte még Berkes Olivér, most pedig Sonic jön a Sky-jal. 6 óra múlt 10 perccel hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M0-áson az M1-es felé a Szigethalom Tököl és Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakaszon tegnap egész nap óriási torlódások voltak, 10, nem volt ritka a 15 kilométeres dugó is. Remélem, hogy ez ma kevésbé lesz így, ha mégis ez lenne a helyzet. Várom a közlekedési hírt 0620 55 55 155-ös számunkra. A Black Eyed Peas-szel megyünk tovább.

0: mondanám.
1: Best FM, a legjobb zenék. Britney Spears és Madonna jön a legfrissebb hírek után rögtön fél hét jó reggelt. Britney pedig meglepte a rajongókat méghozzá azzal, hogy kiadott egy korábban kiadatlan She'll Never Be Me című szerzeményt, amelyet még 2001-ben vett fel a Britney című albumra. A megjelenés az album 25. évfordulójához igazodik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hatékonyabb életmentés. Diákok támogatták az Egri Kórház gyermekosztályát. Éjszaka is ellenőrzik a hangos autókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra. Mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke. Hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Az Egri Kórház gyermekosztályát támogatták a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor óvoda diákjai. Jótékonysági rendezvényük bevételét ajánlották fel a beteg gyermekek ellátását segítő osztálynak. A kezdeményezésről a Markot Ferenc Oktatókórház számolt be közösségi oldalán. Az intézmény közlése szerint az adomány hozzájárul a gyógyítás feltételeinek javításához. A kórház munkatársai az összefogás és az odafigyelés jelentőségét is hangsúlyozták. Mint írták, közös céljuk, hogy a hozzájuk érkező kisbetegek megfelelő ellátás után mielőbb hazatérhessenek. Több egri városrészből érkeztek lakossági panaszok az éjszakai autózaj miatt. A jelzések szerint hangos kipufogójú járművek zavarják a nyugalmat egyebek mellett a Kertész és a Kistályai úton, valamint Lajosvárosban. A rendőrség közölte, illegális gyorsulási versenyekről nem kaptak bejelentést, a zajos autókat azonban az éjszakai órákban is ellenőrzik. Az engedély nélkül átalakított kipufogó rendszerrel közlekedő járműveket soron kívüli műszaki vizsgálatra rendelik be. Olvasható a Heolon. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék folytatódik, a csendes őszi idő hideg reggelekkel, 17 fok környékén alakul a hőmérséklet, napos gumoly felhős idő váltja egymást, és említésre méltó eső nem fog esni. Kings of Leon és a Use Somebody, ez a folytatása Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is 7 órához érkezünk, jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig hallgatunk Depes módot. És Rúzsa Magdit is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Egri minaret világviszonylatban is kiemelkedő érték, amely napjainkban a legészakibb fekvésű olyan törökkori épület, amely szinte teljes épségében fennmaradt. A 91 éves török uralom alatt összesen 10 minaretet emeltek a városban, de közülük csak ez az egy maradt meg. 1687-ben, a város visszafoglalása után a magyarok első lelkesedésükben ezt is el akarták dönteni, ezért 400 ökörrel meghúzták a tornyot, az épület azonban meglehetősen stabilnak bizonyult. A 14 szög alaprajzú, 40 méter magas, novai kőből faragott torony kovácsolt vas körerkéjére 97 csiga lépcsőfok vezet fel, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Egerre. A legutóbbi teljes körű rekonstrukció során a város a minarettet körbevevő tér felújításáról is gondoskodott.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Dobó tér Eger legnagyobb tere, amely a történelmi belváros szívében található. Legkorábbi elnevezése Piac tér, később a Városház tér nevet kapta, volt Kossuth Lajos tér is, de napjainkban ismét a hős várvédő kapitány nevét viseli. A téren már a középkorban vásárokat tartottak, sőt, egykor a rabszolgakereskedelem is folyt itt. Az 1965-ös piac csarnok megépüléséig tartottak itt gyümölcs és zöldségpiacokat, ezután alakult ki a Dobó tér mai arculata, a nagyobbik részét lezárták a gépjármű forgalom elől, és leburkolták. A téren találjuk a kivont kardú Dobó Istvánt, a követ Dobó Egrinővel, és a kardját éppen kirántani készülő megcseit ábrázoló szoborcsoportot, a Minarita templomot, a Minarita rendházban működő Szent Hedvig kollégiumot, és a városházát is.
0: Best FM, a legjobb zenék! Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: 12 millió bizonylat adatai a NAV-nál. Alvóbeteg kifosztása miatt emeltek vádat. Nem zár be a 60-i kórház ápolási osztálya. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linz Mayer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz. A bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
2: Kifosztás miatt emelt vádat az Egri járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vád szerint egy alvó betegtől vett el pénzt az Egri kórházban. A januári eset a baleseti sebészeti osztály egyik kórtermében történt. A férfi az ágy mellett lévő pénztárcából 2000 forintot vett ki, majd egy közeli büfében fizetett az összeggel. A nyomozást kamerafelvétel is segítette. Az ügyészség beismerés esetére 2 év szabadságvesztést és 2 év közügyektől eltiltást indítványozott. A büntetésről a bíróság dönt majd, írja a Heol. Tovább működik a 60-i Albert Schweitzer kórház ápolási osztálya. Ezt az intézmény közölte, miután a részleg bezárásáról híresztelések terjedtek. A kórház tájékoztatása szerint az osztályon legfeljebb 2-3 hónapig, összesen 1/2 évig biztosítható az ellátás. Ez alatt az idő alatt a hozzátartozóknak gondoskodniuk kell a beteg hosszabb távú elhelyezéséről vagy otthoni ápolásáról. Az intézmény a családok együttműködését kéri és hangsúlyozza, az ellátási idő korlátozása nem jelenti az ápolási osztály megszüntetését. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös felhős idővel folytatódik a hét környékünkön. A reggeli órákban mindössze néhány fokkal lesz fagypont felett a hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozhat a felhőzet. Délután 14-16 fok körüli értékeket mérhetünk. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. Tartós eső vagy jelentősebb csapadék egyelőre nem körvonalazódik.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A viszonylag unalmasnak mondható szabványosítási világnapon egy nem várt eseménnyel indul az óra. Unexpected, ezt jelenti magyarul ugyanis, Tom Novi dalának címe. Hello, 7 óra elmúlt, jó reggelt, jó utat, jó munkát annak, aki már beért. Az utolévőktől várom a közlekedési infókat. 0620 55 55 155, Max Szemlevente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók közlekedőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Most is több kilométeres a torlódás az M0-ás déli szakaszán, konkrétan a Hárosi Dunahíd és az M5-ös közötti szakaszról van szó. Az ok pedig, hogy a Szigethalom Tököl és az Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt ráadásul egészen október 20-áig lezárták. A torlódás miatt már az M51-es és 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra kell készülni a reggeli csúcsban. Jó utat!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Best FM a legjobb zenék. Már is folytatjuk a skót Texas I Don't Want a Lover című slágerével. Jönnek mindenek előtt a friss hírek. Október 14 szerda közben a Helénéket és a szülinaposokat is föl lehet köszönteni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Alig javult a vízügyi helyzet. Folyik a szép bástyapere. Új telefonos ügyfélszolgálat a Gyöngyösi Kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás. Mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: Továbbra sem zárult le az Egrivár szép bástyájának leomlása miatt indított per. A támfal 2021. februárjában semmisült meg. Az önkormányzat pedig a kivitelezőktől és a tervezőtől követeli a felmerült költségek megtérítését. A kereset eredetileg csaknem 46 millió forintról szólt, később azonban az újjáépítés költségeivel együtt több mint 454 millió forintra emelkedett a perérték. Ebből több mint 408 millió forintot tett ki a bástya újjáépítése. Az ügy jelenleg az EGRI törvényszéken első fokon érdemi szakban tart, és igazságügyi építésügyi szakértőt is kirendeltek. A per aktuális állásáról a szeptemberi közgyűlésen tájékoztatták az EGRI képviselőket, írja a heol.hu. Új telefonos ügyfélszolgálat segíti az időpontkérést a gyöngyösi Bugát Pál kórházban. A hétfőn elindított rendszer a betegirányításra érkező hívásokat kezeli, elsősorban a szakrendelésekre jelentkezőket segítve. Telefonon munkanapokon reggeltől kora délutánig lehet időpontot kérni. Megváltozott a telefonos menü is, ezért az intézmény azt kéri, hogy a hívók hallgassák végig az automatikus tájékoztatást. A betegirányításra és a telefonközpontba érkező beszélgetéseket ettől a naptól rögzítik az ügyintézés ellenőrizhetősége és minőségének javítása érdekében, közölte a Heol. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Rest FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 14-én a Helének névnapja a mai. Nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 86 éve a mai napon született Cliff Richard angol énekes színész. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. 69 éve ezen a napon dobták piacra Elvis Presley-től a Jailhouse Rock című számot. Már 99 éve, hogy megszületett ezen a napon Sir Roger Moore, angol színész, James Bond egyik megformálója. 1978-ban a mai napon született Usher. És 1975-ben szintén a mai napon született Chesney Louise, a brit All Saints tagja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Drums, please!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Október 14, szerda, új nap, új reggel, új esély, és újból megidézzük az ezredforduló hangulatát. Na és újra együtt, Together Again, a címe Janet Jackson hamarosan érkező dalának. És az időről elmélkedik majd a halott pénz. Jó reggelt, jó utat, jó munkát annak, aki már beért, a többiektől várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Mindjárt 8 óra, ha hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Litkai Gergely veled ünnepli 50. születésnapját.
3: Litkai 50.
2: A Nagy Litkai Fesztivál Barátsasváron.
3: Közösségi kertépítés.
2: Podcast.
3: Egy exkluzív baráti buli.
2: A legendás Litkai féle YouTube diszkóval.
3: És egy vadonatúj 50. születésnapi önálló est. Egyetlen egyszer.
2: Litkai 50.
3: Október 23-án
2: és 24-én.
3: Barátsasvár, az ország humorcsakrája. Jegyek dumaszínház.hu.
4: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A Szépasszony völgy első elnevezése Gróf Kohári István emlékét idézi, aki az egri vár visszafoglalása során 1687-ben hajduival ezen a területen táborozott. A Szépasszony név eredetére azonban több magyarázat is létezik. Néprajz kutatók szerint Szépasszony a magyar ősvallás egyik istenasszonya volt, a szerelem istennője. Nekin mutattak be áldozatot ezen a helyen. Van, aki szerint egy igen szép asszony árulta az egyik pincében a bort, innen az elnevezés. Más elképzelés szerint egy katonatiszt kikapós felesége lehetett, a völgy nevét adó szép asszony. A hagyomány az öreg sor pincéit a török időkbe, illetve a középkorba helyezi. A Szépasszony völgy minden pincéje tartogat valamilyen meglepetést, faragványokat a borral, vagy a borozással kapcsolatos szokásokat, hagyományokat, legendákat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Egertől északkeletre csaknem szigetszerűen emelkedik ki a környezetéből a Nagy-Eget-hegy, mely lankáinak látványa minden hazatérő egrinek megdobogtatja a szívét. Az 536 méter magas Egedre érdemes túrázni, ugyanis tetejéről páratlan panoráma nyílik Egerre és a Bükre, de tiszta időben láthatjuk a Mátrát és akár a Tiszató csillogó víztükrét is. Túrázási tapasztalat nem szükséges, de megfelelő lábbeli használata erősen ajánlott. A hegyre felvezető út a Bükk egyik legvarázslatosabb karstbokor erdejébe vezet, de a hegy déli oldalán felkapaszkodó szőlők rengetegével is találkozhatunk, amely az ország legmagasabban fekvő szőlőtermő területe. A Nagy-Eged természetvédelmi szempontból rendkívül fajgazdag, számos állat, illetve növényfa is megtalálható a hegyen.
0: Best FM, a legjobb zenék!
6: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
7: Hatékonyabb életmentés. Diákok támogatták az egri kórház gyermekosztályát. Éjszaka is ellenőrzik a hangos autókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra. Mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke. Hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
8: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
7: Az EGRI kórház gyermekosztályát támogatták a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor óvoda diákjai. Jótékonysági rendezvényük bevételét ajánlották fel a beteg gyermekek ellátását segítő osztálynak. A kezdeményezésről a Markot Ferenc Oktató Kórház számolt be közösségi oldalán. Az intézmény közlése szerint az adomány hozzájárul a gyógyítás feltételeinek javításához. A kórház munkatársai az összefogás és az odafigyelés jelentőségét is hangsúlyozták. Mint írták, közös céljuk, hogy a hozzájuk érkező kisbetegek megfelelő ellátás után mielőbb hazatérhessenek. Több EGRI városrészből érkeztek lakossági panaszok az éjszakai autózaj miatt. A jelzések szerint hangos kipufogójú járművek zavarják a nyugalmat egyebek mellett a Kertész és a Kistályai úton, valamint Lajosvárosban. A rendőrség közölte, illegális gyorsulási versenyekről nem kaptak bejelentést, a zajos autókat azonban az éjszakai órákban is ellenőrzik. Az engedély nélkül átalakított kipufogó rendszerrel közlekedő járműveket soron kívüli műszaki vizsgálatra rendelik be. Olvasható a Heolon. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben a fél órában olyan régi ismerősöktől, mint a No Doubt, Janet Jackson az All For One, vagy már is Christina Aguilera-ék a Can't Hold Us Down-nal hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Helének, szülinaposok, sok boldogságot minden ünnepeltnek. 4 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok.
2: Best

0: Best FM a legjobb zenék, a legfrissebb infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jelenleg 12 km a torlódás az M0-ás déli szektorán, a Nagy-Duna híd és nagyjából az M5-ös közötti szakaszon az M1-es felé vezető oldalon. Ennek az oka pedig egy tegnap kezdődött hídfelújítás, ami október 20-áig tart. A Szigethalom tökölés Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot lezárták, tehát a négyből csak kettő használható. És az egy dolog, hogy a pálya bedugult, de az oda vezető utak, így az 5-ös főút, az M51-es, az 51-es, és így tovább, szóval mind-mind nagyon-nagyon tele vannak. Jó utat, kitartást, és ha közlekedési infó van, várom. 0620 55 55 155, a No Doubt csapahúrok közé. Hey baby, a besten, jó reggelt!

0: Rockfest FM, a legjobb zenék a csokoládé barna, vagy teveszőrbi, és ne adj Isten homokszín és krémszín, illetve terrakotta, rozsdavörös, mustársága, mély narancs és fahéj színű levelek végérvényesen elhozták az őszi hangulatot, és az időjárás is ősziesre fordult a múlt hét óta. 13-18 fok, néha napsütés, néha felhők, nyugaton lesz több felhő, és ott kisebb utózápor sem kizárt. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 8:30, az ősz csodálatos színei zenében. Aerosmith, Amazing mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: 12 millió bizonylat adatai a NAV-nál. Alvóbeteg kifosztása miatt emeltek vádat. Nem zár be a 60-i kórház ápolási osztálya. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
1: Kifosztás miatt emelt vádat az EGRI járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vád szerint egy alvó betegtől vett el pénzt az EGRI kórházban. A januári eset a baleseti sebészeti osztály egyik kórtermében történt. A férfi az ágy mellett lévő pénztárcából 2000 forintot vett ki, majd egy közeli büfében fizetett az összeggel. A nyomozást kamerafelvétel is segítette. Az ügyészség beismerés esetére 2 év szabadságvesztést és 2 év közügyektől eltiltást indítványozott. A büntetésről a bíróság dönt majd, írja a Heol. Tovább működik a 60-i Albert Schweitzer kórház ápolási osztálya. Ezt az intézmény közölte, miután a részleg bezárásáról híresztelések terjedtek. A kórház tájékoztatása szerint az osztályon legfeljebb 2-3 hónapig, összesen 1/2 évig biztosítható az ellátás. Ez alatt az idő alatt a hozzátartozóknak gondoskodniuk kell a beteg hosszabb távú elhelyezéséről vagy otthoni ápolásáról. Az intézmény a családok együttműködését kéri és hangsúlyozza, az ellátási idő korlátozása nem jelenti az ápolási osztály megszüntetését. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, felhős idővel folytatódik a hét környékünkön. A reggeli órákban mindössze néhány fokkal lesz fagypont felett a hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozhat a felhőzet. Délután 14-16 fok körüli értékeket mérhetünk. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. Tartós eső vagy jelentősebb csapadék egyelőre nem körvonalazódik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Hadd osszam meg mindenkivel Taxis Feri tegnapi gondolatait, aki SMS-ben küldte el üzenetét. Képes vagyok bárhol, bármikor úgy lenni magam, hogy nem is ettem. Feri, gratulálunk, és nézzük, milyen időnk lesz ma, október 14-én, szerdán, a hét közepén. Változóan napos, felhős idő, 13-18 fokkal, nyugaton lesz több felhő az égen, és ott egy-egy futózápor sem kizárt. Közben szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slegerei. Jön Montel Jordan, és a This is how we do it a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Út, vasút és lelkitársak, például a dugóban ücsörgő sorstársaknak. Jön a Train, Hey Soul Sister című dala, többek között az M0-áson, az M1-es felé, a Hárosi Dunahíd és az M5-ös csomópont közötti 12 kilométeres araszolásban ücsörgő kedves Best FM hallgatóknak. Ezzel a vidám zenével tudok hozzájárulni ahhoz, hogy kevésbé legyen frusztráló a több mint 50 perces menetidő többlet, és persze a következő órában is szólnak majd magyar dalok, jön majd Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencse hetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
5: Litkai Gergely veled ünnepli 50. születésnapját.
6: Litkai 50.
5: A Nagy Litkai Fesztivál Barátsasváron.
6: Közösségi kertépítés,
5: podcastek,
6: egy exkluzív baráti buli,
5: a legendás Litkai féle YouTube diszkóval
6: és egy vadonatúj 50. születésnapi önálló est egyetlen egyszer.
5: Litkai 50.
6: Október 23-án
5: és 24-én.
6: Barátsasvár, az ország humorcsakrája. Jegyek dumaszínház.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
4: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: Az egri görögkeleti Szent Miklós, vagy ismertebb nevén Rácz templom, a Vitkovics Mihály és a Széchenyi utcák között egy dombtetőn áll. A 18. századi felépítését követően rövid időn belül gondoskodtak művészi berendezéséről is, mely később barokk és rokokó stílusú. A templomban található aranyozott és festett fafaragásos szentélykapu és a nagyméretű ikonosztáz az ortodox egyház által előírt rendben ábrázolja Jézus és Szűz Mária életét, az apostolokat, szenteket és profétákat. A templom körüli kertben 18-19. Századi részben vörös márványból készült síremlékeket láthatunk. A templom melletti Vitkovics házban van az emlékszobája Vitkovics Mihály egri születésű költőnek, aki többször is írt az eger iránti szeretetéről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
7: Az egri érsekkert mintegy 400 éves múltra tekint vissza. Hívták már népkertnek, püspökkertnek, a középkorban vadkertnek, vadaskertnek, a területén vadászatok folytak, emellett püspöki érseki magánparkként is funkcionált. 1919-ig ekkor Szmrecsányi érsek megnyitotta a nagy közönség előtt. 1920 környékén alakult ki a mai salakos pálya elődje, a régi sporttelep. Az első világháborúig csak teniszpályák épültek a kertben. Jelenleg ez Eger legnagyobb parkja. Középen kör alakú tér található szökőkúttal. 1973 óta van az érsekkertnek egy mesterséges tavacskája is, melyen barokk kőhíd ível át. A park északkeleti részén található a zenepavilon, ahol nyaranta ingyenes koncerteket is tartanak.
0: Best FM, a legjobb zenék.
8: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
7: Alig javult a vízügyi helyzet. Folyik a szép bástyapere. Új telefonos ügyfélszolgálat a Gyöngyösi kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás. Mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
8: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
7: Továbbra sem zárult le az Egrivár szép bástyájának leomlása miatt indított per. A támfal 2021. februárjában semmisült meg. Az önkormányzat pedig a kivitelezőktől és a tervezőtől követeli a felmerült költségek megtérítését. A kereset eredetileg csaknem 46 millió forintról szólt, később azonban az újjáépítés költségeivel együtt több mint 454 millió forintra emelkedett a perérték. Ebből több mint 408 millió forintot tett ki a bástya újjáépítése. Az ügy jelenleg az EGRI törvényszéken első fokon érdemi szakban tart, és igazságügyi építésügyi szakértőt is kirendeltek. A per aktuális állásáról a szeptemberi közgyűlésen tájékoztatták az EGRI képviselőket, írja a heol.hu. Új telefonos ügyfélszolgálat segíti az időpontkérést a Gyöngyösi Bugát Pál kórházban. A hétfőn elindított rendszer a betegirányításra érkező hívásokat kezeli, elsősorban a szakrendelésekre jelentkezőket segítve. Telefonon munkanapokon reggeltől kora délutánig lehet időpontot kérni. Megváltozott a telefonos menü is, ezért az intézmény azt kéri, hogy a hívók hallgassák végig az automatikus tájékoztatást. A betegirányításra és a telefonközpontba érkező beszélgetéseket ettől a naptól rögzítik az ügyintézés ellenőrizhetősége és minőségének javítása érdekében, közölte a Heol. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Rájöttem, hogy számomra az alvás a leginkább alábecsült szépségtitok, nyilatkozta Jennifer Lopez. Néha felébredek, és azt mondom, hűha, mintha 10 évet fiatalodtam volna. És ez nem is túlzás egyébként. J.Lo egészen jól tartja magát. 57 évesen, bőven 45-nek néz ki. A Love Don't Cost a Thing-et indítom. Már is 5 perc elmúlt 9. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, jöjjenek a legfrissebb infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Három autó ütközött az M5-ösön Röszke felé a Kecskemét dél csomópont után, a 96-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 kilométer. M7 Budapest felé a Tárnoki pihenőhely közelében egy autó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott, a 27-es kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás 3-4 kilométer. Az M0-ás déli részén az M1-es felé a Nagy-Dunahidat is érintő 17-es jelű Szigethalom tököl és 14-es jelű Érd-Budapok csomópontok között a négyből a két külső sávot lezárták felújítás miatt október 20-áig. A két sávra szűkült szakaszon ma reggel is több mint 13 kilométeres a torlódás per pillanat. Sokan próbálnak az M5-ös bevezetőn és a Soroksári úton kerülni a város felé, így azok is tele vannak. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

You Got What You Give, a New Radical zenélt Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak ma reggel is, október 14-én szerdán, amikor is napos, gomoly felhős, kicsit szeles őszi időnk lesz 13-19 fokkal. Az északi és a nyugati tájakon lehet gyenge eső, zápor.

És az ember pontosan ma 79 éve győzte le a hangsebességet. Best FM a legjobb zenék, október 14-én méghozzá 1947-ben először repült egy Chuck Yeager nevű amerikai berepülőpilóta a hangsebességnél gyorsabban, ami több mint 1200 km/h jelent. A levegőből most vissza a földre, ezen belül is az autópályákra. Life is a Highway, az amerikai Rascal Flatts, a Verdák betétdalával a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emél már.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő órában hozom Michael Jacksontól a Rock Your Body-t. Egy alternatív valóságban akár ez is lehetne a helyzet, mert hogy eredetileg neki szánták, de neki nem kellett, úgyhogy Justin Timberlake. Rock Your Body-el jön a következő órában, és hozom Charlie Giovannival közös dalát, Evezzünk egy hajóban.
2: Evezzünk egy hajóban, messze a végtelen nagy tengeren át, egy életen át.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt sem maradunk kedvenc ezredfordulós slágereink nélkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Do up a do up shoo be do.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hatékonyabb életmentés. Diákok támogatták az Egri Kórház gyermekosztályát. Éjszaka is ellenőrzik a hangos autókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra. Mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Az Egri Kórház gyermekosztályát támogatták a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor óvoda diákjai. Jótékonysági rendezvényük bevételét ajánlották fel a beteg gyermekek ellátását segítő osztálynak. A kezdeményezésről a Markot Ferenc Oktató Kórház számolt be közösségi oldalán. Az intézmény közlése szerint az adomány hozzájárul a gyógyítás feltételeinek javításához. A kórház munkatársai az összefogás és az odafigyelés jelentőségét is hangsúlyozták. Mint írták, közös céljuk, hogy a hozzájuk érkező kisbetegek megfelelő ellátás után mielőbb hazatérhessenek. Több egri városrészből érkeztek lakossági panaszok az éjszakai autózaj miatt. A jelzések szerint hangos kipufogójú járművek zavarják a nyugalmat egyebek mellett a Kertész és a Kistályai úton, valamint Lajosvárosban. A rendőrség közölte, illegális gyorsulási versenyekről nem kaptak bejelentést, a zajos autókat azonban az éjszakai órákban is ellenőrzik. Az engedély nélkül átalakított kipufogó rendszerrel közlekedő járműveket soron kívüli műszaki vizsgálatra rendelik be. Olvasható a Heolon. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ilyenkor általában nagyjából már lecsengő félben van a reggeli csúcsforgalom, de október 20-áig ez nincs így az M0-áson, az M1-es felé az M5-ös és a Hárosi Dunahíd között. A négyből két sávot lezártak, most is 12-13 kilométeres arra felé a torlódás. Kitartást hozzá, hívható SMS Viber 0620-55-55-155, T.I. kezd Rihannával, Live Your Life, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Fókuszban az 1995-ös év, amikor véglegesítették és hivatalosan is megszületett a DVD formátum. Úgyhogy kedvenc filmjeinket, mint abból az évből a Die Hard, a hetedik, a Közönséges bűnözők, vagy nagy kedvencem a Szemtől szemben immár otthon is megnézhettük. És ugyanabban az évben jelent meg a most hallható dal is, TLC, Waterfalls, a legjobb zenék között itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, azt írja nekünk Árpi. Élhetetlen, járhatatlan, teljesen használhatatlan az M0-ás az M1-es felé. Már második napja, 1 óra arra szólás a Nagy Duna híd felé. Tényleg ez lesz még egy hétig? Árpi, az a helyzet, hogy egy hétig nem, de október 20-áig biztosan a Nagy Duna hídon a 4-ből 2 sávot lezártak. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Október 14-e van a hét és lassan a hónap közepe. Napos, gomoly felhős, kis és szeles napunk lesz 13-18 fokkal, nyugaton és északon egy-egy futózáporral. Örülök, hogy jöttél, kedves ősz. Glad you came, a The Wanted dala folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Nickelback több mint 10 év után jövőre visszatér Budapestre. Június 29-én lépnek fel a Budapest sportarénában, illetve a következő órában is hallhatóak. Itt a Best-en szól majd a fotográf. És jön a Bell Hello is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csalók árulhatják a túl olcsó tűzifát, visszatérhetnek az Erasmus ösztöndíjak, kiállítás nyílik a Szegedi Papucsról. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túl olcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak, erre figyelmeztet az Országos Erdészeti Főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólap ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót, a Nébih honlapján elérhető a nyilvántartott legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
2: Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: A következő tanévtől ismét pályázhatnak Erasmus ösztöndíjra a magyar egyetemisták. Az uniós tagállamok elfogadták az Európai Bizottság javaslatát, így a hazai kutatók és egyetemek előtt a Horizont Európa program is újra megnyílik, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A döntéssel lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd euró kohéziós támogatás felszabadítását is javasolta. Nagyszabású kutatás indulhat Grönland olajgáz és ásványkincsei után, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Részleteket nem közölt, de szerinte a könnyen kitermelhető olaj mennyisége világviszonylatban is kiemelkedülhet, írta a Reuters. Grönland jelentős ásványkincsekkel rendelkezik, a kitermelés azonban rendkívül költséges. A sziget 80%-át jég borítja, közúti hálózata pedig alig van, ezért a bányászat elsősorban a hajóval megközelíthető partvidékeken jöhet szóba. Kiállítás nyílik holnap a Szegedi Papucs múltjáról és jövőjéről. A látogatók a Kiskunst Galériában régi és kortárs mintákat, divatfotókat és a papucs készítőkről készült felvételeket láthatnak. Pénteken pedig a Dóm látogatóközpontban konferencián keresik annak lehetőségeit, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs tervezésben és a mindennapi viseletben, között a Szegedi Papucsért alapítvány. Ma szakadozott felhőzet délkelet felé vonul, de így is több órás napsütésre számíthatunk, délkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Gyenge eső vagy zápor inkább északon és nyugaton fordulhat elő. Délután 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő. Holnap délelőtt még maradhatnak felhősebb körzetek, később azonban egyre több helyen kisüthet a nap. Pénteken és szombaton száraz, napos idő ígérkezhet, hajnalonként viszont már több felé fagypont közelébe, néhol kisé alá is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Korábban senki nem hitt benne, gyerekkorában a társai kegyetlenül megalázták, és a magánélete is tele volt fájdalmakkal, tragédiákkal. Lady Gaga azonban minden pofon után felállt, nem csak a világ egyik legnagyobb sztárja lett, de most végre hűn áhított álma is valóra vált, béranya segítségével idén szeptemberben édesanya lett. Ő indítja az órát az Always Remember Us This Way-jel. Hello! 4 perccel múlt 11, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Minden nap vidámsággal 90-es és 2000-es évekre emlékezni. Ebben segít a folytatásban a Soul Searcher dala, a Can't Get Enough, és aki nem kapott eleget napközben, az este is hangolja ránk. 6-tól 8-ig Night Shift, a Best FM esti mix műsora, 6-tól a házigazdával White Boy-jal minden nap, szerdánként 7-től DJ Effendivel és az ezredforduló legnagyobb pophimnuszaival mixben.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Bicske között. Az M5-ösen Budapest felé a Kecskemét észak csomópontnál egy autó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. 4-5 kilométeres a torlódás aszfaltozás miatt az M0-áson az M5-ös felé a 6-os főút csomópontjától, a másik oldalon pedig jóval nagyobb 11-12 kilométeres a dugó most is, és szinte egész nap. A Hárosi Dunahídon az M1-es felé a 4-ből 2 sávot lezártak. Ez az oka a gigadugónak ma is, és így lesz még október 20-áig. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A hírek után elsőként jön a vadóc kanadai April Lavigne és a Girlfriend, a dalt már Majoros Rita indítja. Jó étvágyat, Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét drágulnak az unión kívülről rendelt csomagok, éheztette a rábízott gyermeket egy nevelőszülő, nem érdemes packázni egy bölénnyel. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Novembertől 2 eurós kezelési díj terheli az unión kívülről rendelt internetes csomagokat, közölt az adóhatóság. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós átalány vámon felül fizetendő, és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Az ügyintézést továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Szigorodik a termékek azonosítása is, a vámnyilatkozatokon a kereskedői és a gyártói azonosítót egyaránt fel kell tüntetni. Vádat emeltek egy borsodi nevelőszülő ellen, aki az ügyészség szerint éheztette és bántalmazta a rábízott kislányt. A nő hétköznap nem adott enni a gyermeknek, aki az iskolában társaitól kapott élelmet. Télen nem megfelelő ruházat nélkül küldte az udvarra, a ház mosdóját pedig nem engedte használni. A vádlott felfüggesztett börtönbüntetést kaphat, és eltilthatják minden olyan munkától, amelyben 18 év alattiakkal kerülne kapcsolatba. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni-hegységben található Muk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a Voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bánt Akács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Nem érdemes packázni egy bölénnyel, ezt saját kis teherautóján tapasztalta meg egy sofőr az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban. A férfi megállt az úton felbukkanó állat előtt, az azonban váratlanul megindult és fejjel a jármű elejének csapódott. Az autó megrongálódott, a bölény pedig rövidesen továbbment. A park arra figyelmeztet, hogy a vadállatok kiszámíthatatlanok, ezért mindig biztonságos távolságot kell tartani tőlük. Ma délkelet felé távozhatnak a felhők, mögötte pedig több helyen előbújhat a nap. Délkeleten lehet a több napsütés, míg északon és nyugaton néha gyenge eső vagy zápor is kialakulhat. A csúcsok 13 és 19 fok között alakulhatnak. Holnap a reggeli felhők fokozatosan elfogyhatnak, pénteken és szombaton pedig már főként napos, száraz időre készülhetünk. A reggelek közben egyre hidegebbé válhatnak, néha gyenge fagy is előfordulhat. Vasárnap is sok napsütés jöhet, keleten helyenként futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát! Igazán kellemes délutát kívánok mindenkinek! Majoros Rita vagyok, akik éppen ebédelnek. Hát egyenek jó étvágyjal, a desszertet se felejtsék. És ne felejtsék Christina Aguilerát hallgatni ma délután. Genie in a Bottle hamarosan itt a Best FM-en. Előtte még Avril Lavigne indítja az órát. Jön a Girlfriend. Egyszerűen töltsük együtt a délután.
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, csodás szerda délutánt kívánok mindenkinek, hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a nap, és hogy így a hét közepén is együtt töltünk egy egész délutánt, vagy legalábbis jó néhány órát. Én azon leszek, hogy igazán jó hangulat legyen, és hát szimplán csak könnyebben kibírják a munkát, ha éppen ott hallgatják a Best FM-et. De remélem azért vannak, akik egy kicsit kikapcsolódnak, vagy mondjuk útközben hallgatnak minket, nekik is hozom a legjobbakat. Én ma fodrásznál indítottam a napot, úgyhogy innentől kezdve én mára meg vagyok. Hozom a legjobb zenéket a folytatásban, napkérdését is, mindenféle információt, érdekességet, önök pedig, hogyha hozzászólnának a mai műsorhoz 0620 55 55 155, itt megtehetik akár Viber üzenet, akár SMS formájában, de nyugodtan fel is hívhatnak, ha csak úgy egy kicsit beszélgetnének. Nyugodtan a mai témához is természetesen itt lehet hozzászólni, és a közlekedési infokat is ide várom. Szép napot Krisztina Gölére dalával, Ginny in a Battle a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Ma is várom a közlekedési információkat, bárki bármerre jár, jöhet az info, én pedig amint megkapom, már adom is őket tovább, mint hogy az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintően a 17-es jelű Szigethalom Tököl és a 14-es jelű Érd-Budafok csomópontok között a külső sávot, a két külső sávot lezárták felújítás miatt, és az október 20-áig így is lesz. A két sávra szűkült szakaszon most több mint 10 kilométeres a torlódás, a többletmenetidő pedig akár egy óra is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, úgyhogy telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket, válaszol másik útvonalat, ha pedig Egér útról tud, vagy tényleg másik alternatíváról, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 24. Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a Sziasztok Lányok szőke dal is tipikusan az, legalábbis szerintem, amit holnap utánig énekelhetünk, hogy szeme, mint a tenger. Na jó, menjünk is tovább, mert hogy a következő órában is tartogatok még ilyen dúdolós és énekelgetős slágereket, mint például a Hooligans és a Királylány. De mindjárt egy óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána a Gárdzsó nyitja majd az órát. Táncolhatunk, hiszen jön a Best FM Mucho.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rekord hideg volt a mai hajnal. Jól van a pápa a tüdőműtétje után. 15. születésnapját ünnepli a Margó Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma volt az ősz eddigi leghidegebb hajnala. A Hungaromet szerint országosan átlagosan 2 fokkal maradt el a hőmérséklet az ilyenkor megszokottól. Sokfelé fagypont körüli értékeket mértek, Zabarban pedig -4,3 fokig hűlt a levegő. Ez megdöntötte az október elejé szezon rekordot, amely -3 fok volt. A legenyhébb hajnal Nemesbükön volt, ott 6,8 fokot mutattak a hőmérők. 17 év fegyházra ítéltek egy 23 éves férfit, aki tavaly novemberben előre kitervelten megölte volt élettársát Szolnokon. A törvényszék közlése szerint a vádlott nem tudta elfogadni a szakítást, a nő pedig számon akarta kérni, mert engedély nélkül csak nem 120 ezer forintot költött a bankkártyájáról. A férfi beismerte a gyilkosságot, majd lemondott a tárgyalásról. 10 évre a közügyekkel is eltiltották. Az ítélet nem jogerős, a védő fellebbezése miatt az ügy a szegedi ítélőtáblán folytatódik. Nyugodtan töltötte az éjszakát 14. Leó pápa tüdőműtétje után, közölte a Vatikán. Az egyházfőt a római Gemelli klinikán operálták meg, ahol eltávolítottak egy rossz indulatú daganatot a tüdejéből. A további kezeléséről az orvosok még nem adtak tájékoztatást. A kórháznál hívek imádkoznak a pápa felépüléséért. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünneplik holnaptól vasárnapig a Nemzeti Táncszínházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget, mondta a rádiónknak a fesztivál igazgatója Faluska László.
2: A csúcsesemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gála műsort, egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk el, sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések, így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk, mert hogy ez a Margó, ez egyáltalán nem nőtte volna ki magát így, hogyha az írók, kiadók, műfordítók, meg az olvasók nem támogatnak, segítenek minket az elmúlt 15 évben.
1: Ma szakadozott felhőzet délkelet felé vonul, de így is több órás napsütésre számíthatunk, délkeleten akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Gyenge eső vagy zápor inkább északon és nyugaton fordulhat elő. Délután 13 és 19 fok közé melegedhet a levegő. Holnap délelőtt még maradhatnak felhősebb körzetek, később azonban egyre több helyen kisüthet a nap. Pénteken és szombaton száraz, napos idő ígérkezhet, hajnalonként viszont már többfelé fagypont közelébe, néhol kisé alá is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, elmúlt 1 óra is lassan 4 perccel. Majoros Rita vagyok, süt a nap, ez a csodálatos őszi délután. Jó zenéket hallgathatunk, mi kell még. Jön mindjárt Beyoncé, de itt lesz az FLM és a ráncok a szemem alatt. Jön majd Ákos is, Lenny Kravitz is, most Gárcsóval indul az óra. Itt a Best FM, szép napot!
0: Best FM!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: a képlet.
1: Best FM a legjobb zenék. 1926. október 14-e, ez bizony 100 évvel ezelőtt volt, akkor adták ki a brit író Ellen Alexander Milne micimackóját, ami szerintem azóta is generációk nagy kedvence, sőt, az összes generáció nagy kedvence, kis társaival együtt, olvasva, meseként nézve, mesefilmként nézve, szerintem a legnagyobb kedvencünk, úgyhogy majd picit hozzá is kapcsolódik a napkérdése. Arra vagyok kíváncsi, melyik az a mese, és ez lehet tényleg könyv, történet, mesefilm, rajzfilm, bármi, amit biztosan megmutatunk, vagy megmutatnánk a gyermekeinknek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek akár a mi gyerekkori óriási nagy kedvenceink. Nekem nagyon-nagyon sok ilyen volt, ha olvasni kellett mesét, akkor azt

Itt táncolt cipellők, az a hercegnős táncolós történet, azt nagyon-nagyon szerettem, de aztán oda voltam nyilván a magyar népmesékért, szerettem nagyon Vuk történetét, aztán később, amikor a külföldi mesék is bejöttek, akkor a Sailor Moon-t is nagyon-nagyon szerettem, aztán Miss Piggy történeteit is, szóval elég sok kedvencem volt, de természetesen a mai délutánon még legalább 100 eszembe fog jutni, de kíváncsi vagyok az önök kedvenceire is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok jöhetnek ide az üzenetek. Ott vagyok a Facebookon és az Instagramon is, várom a válaszokat. CJ Louis, Sweets for my sweet dalát pedig cserébe hozom. Szép délután mindenkinek!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Terész körúton az Oktogonnál baleset történt, ezt írta nekem Tamás, nagyon szépen köszönöm ezt a budapesti infót, ahol pedig még figyelni kell, egy név nélküli hallgató írta, hogy a Dob utcában is baleset történt, Rózsa utca, Dob utca kereszteződésénél. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155 a számunk, ahol pedig még szintén figyelni kell ez az M0-es autóút, mert hogy több helyről több információm is van. A déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő munka zajlik, a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták, és ez október 20-áig így is lesz. A késsávra szűkült szakaszon most is több mint 10 kilométeres a torlódás, a Toblett menetidő pedig 1 óra is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, úgyhogy telítettek a sávok a környező utakon is, úgyhogy aki esetleg teheti, van kerülőútról tudomása, egérútról, mindenképpen válassza azt, ha pedig meg is írná nekem, vagy a többi hallgatónak, nagyon megköszönöm. A munka torlódásában a Csepeli pihenőhelynél pedig egy autó és egy kamion is összeütközött, a 18-as kilométernél a legbelső sávot el is foglalják az autók, ezzel szintén lassítva a már jelentős kocsisort. És szintén a déli szektorban az M5-ös autópálya felé a 6-os főút csomópontjánál pedig aszfaltoznak, a 14-es kilométernél a külső sávot le is zárták, 4-5 kilométeres a torlódás. Köszönöm az információkat, ha bárki bármit lát az utakon, akár innen van bővebb vagy frissebb információja. Nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Nelly Furtado érkezik, aki nem rég arról nyilatkozott, és nekem ez bevallom őszintén nagyon szimpatikus, hogy ő nagyon is kiáll az igazán testpozitivitás mellett, mert ugye a 2000-es évek csúcsidőszakában a magazinok olyan képszerkesztőkkel világosították a bőrét és vékonyították a csípőjét, amit ő maga sem hitt el, és azóta ezt, amikor csak tudja, mindenképpen fontosnak tartja megemlíteni. Nekem ez szimpi, ő is érkezik a következő órában, és az I'm Like a Bird. És jön majd a Back to Black dalad, akár péntek, akár szombat. Figyelem, ez is dallamtapadást fog okozni.
2: Akár péntek, akár szombat, nekem mindegy, ez csak gyere majd holnap.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
3: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
5: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.
6: Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Csalók is árulhatják az olcsó tűzifát. Gabonapelyhes dobozokban csempésztek drogot Hollandiából. Virágba borult az Atakamas hivatag. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Érdemes körültekintően vásárolni tűzifát, a túl olcsó ajánlatok mögött csalók is állhatnak, erre figyelmeztet az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániel szerint különösen gyanúsak lehetnek a feltűnően kedvező árak, és a postaládákba dobott szórólap ajánlatait is érdemes fenntartásokkal kezelni. A vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az eladót, a Nébih honlapján elérhető a nyilvántartott legálisan működő tűzifa kereskedők listája.
2: Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: Szombaton burkolatjavítás kezdődik több főváros környéki gyorsforgalmi úton. Az M1-es, M7-es közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-as autóúton is korlátozásokra kell készülni, közölte a Magyar Közút. Budaörsnél lezárják az M1-es és az M7-es szétválásánál húzódó középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-asra vezető lehajtót is lezárják, ezért az érdi csomópont felé kell kerülni. A munkák várhatóan november közepéig tartanak. Doroglapult a gabonapelyhes és süteményes dobozokban, de még a boros üvegekben is. A Nemzeti Nyomozóiroda Kelenföldön fogott el két budapesti férfit, akik a gyanú szerint vonaton hoztak Hollandiából csaknem 8 kg kábítószert. A csomagokban ketamint, kokaint és amfetaminolajat találtak, emellett több mint 6000 eurót is lefoglaltak tőlük. Egy 8. kerületi ingatlanban pedig a drog hígításához használható anyagokra bukkantak. A párost őrizetbe vették. Virágba borult a világ egyik legszárazabb vidéke. A chilei Atakamas hivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszín, sárga és fehér virágszőnyeggel borítva be mintegy 17.000 négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. Ma délkelet felé távozhatnak a felhők, mögötte pedig több helyen előbújhat a nap. Délkeleten lehet a több napsütés, míg északon és nyugaton néha gyenge eső vagy zápor is kialakulhat. A csúcsok 13 és 19 fok között alakulhatnak. Holnap a reggeli felhők fokozatosan elfogyhatnak, pénteken és szombaton pedig már főként napos, száraz időre készülhetünk. A reggelek közben egyre hidegebbé válhatnak, néha gyenge fagy is előfordulhat. Vasárnap is sok napsütés jöhet, keleten helyenként futó záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is felejthetetlen slágerek és a legjobb hangulat a 90-es 2000-es évek nagy kedvenceivel. Én Majoros Rita vagyok, hozom, ahogy ígértem, Nelly Furtadót, jön az I'm Like a Bird, de itt lesz a Stereo MC's is, a Connected, de Seal is, és az Amazing, a Deep Dish és az In The Music pedig már nyitja is az órát, ha jó hangulat kell, akkor hangerőt fel!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ma kereken 100 éve, hogy Milne Micimackója megjelent, úgyhogy ez adta az apropót a mai nap kérdésére. Arra vagyok kíváncsi, kinek melyik az a mese, amit biztosan megmutat, vagy megmutatna a gyerekeinek. Azt írja Anna, hát neki a Micimackó biztosan ilyen, mert szerintem megtanít arra, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy szeressenek minket, és ezt a gyermekeimnek is tanítom. Péter is írt a Vukkot. Gyerekkoromban imádtam, és jó lenne, ha a gyerekeim is megismernék ezt a világot, de jó is volt. Azt írja Katalin, a Némó nyomában mesét választaná, a szülői szeretetről szól, de arról is, hogy néha el kell engednünk a gyerekeink kezét. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek a kedvencek, és jöhetnek a zenei kedvencek is a folytatásban. Egy duettel megyünk tovább. Kassa TV érkezik Dérhenivel, ez annyira te, itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jó utat kívánok a folytatásban is mindenkinek. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét észak csomópontnál véget érte a korábbi baleset helyszínelése. A 75-ös kilométernél kialakult jelentős 4-5 kilométeres torlódás úgy tűnik folyamatosan csökken. Szakaszosan torlódik az M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és Bicske között. Erős a forgalom Tatabányánál és Bicske térségében is, elég nagy lassulás tapasztalható. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, köszönöm, ha megosztja velem. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: 12 millió bizonylat adatai a NAV-nál. Alvóbeteg kifosztása miatt emeltek vádat. Nem zár be a 60-i kórház ápolási osztálya. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz. A bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
2: Kifosztás miatt emelt vádat az Egri járási ügyészség egy férfival szemben, aki a vád szerint egy alvó betegtől vett el pénzt az Egri kórházban. A januári eset a baleseti sebészeti osztály egyik kórtermében történt. A férfi az ágy mellett lévő pénztárcából 2000 forintot vett ki, majd egy közeli büfében fizetett az összeggel. A nyomozást kamerafelvétel is segítette. Az ügyészség beismerés esetére 2 év szabadságvesztést és 2 év közügyektől eltiltást indítványozott. A büntetésről a bíróság dönt majd, írja a Heol. Tovább működik a 60-i Albert Schweitzer kórház ápolási osztálya. Ezt az intézmény közölte, miután a részleg bezárásáról híresztelések terjedtek. A kórház tájékoztatása szerint az osztályon legfeljebb 2-3 hónapig, összesen 1/2 évig biztosítható az ellátás. Ez alatt az idő alatt a hozzátartozóknak gondoskodniuk kell a beteg hosszabb távú elhelyezéséről vagy otthoni ápolásáról. Az intézmény a családok együttműködését kéri és hangsúlyozza, az ellátási idő korlátozása nem jelenti az ápolási osztály megszüntetését. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Hűvös, felhős idővel folytatódik a hét környékünkön. A reggeli órákban mindössze néhány fokkal lesz fagypont felett a hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozhat a felhőzet. Délután 14-16 fok körüli értékeket mérhetünk. A következő napokban egyre több napsütésre számíthatunk. Tartós eső vagy jelentősebb csapadék egyelőre nem körvonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes szerda délutánt mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. 2 fokról jövünk, ennyi volt a leghidegebb, és most 15 fok van. Itt Egerben vannak felhők is, csapadékkal nem kell számolni. Mindjárt jönnek a részletek, köszöntjük az ünnepelteket. Íme a dalok, elsőként Pitbull és Nicole Scherzinger.
0: 100,7 Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nagyon kellemes szerda délután mindenkinek, 15 óra 21 perc van, és jelenleg szép gyönyörű napsütést látok, bár itt vannak ezek a felhők is az égbolton. Ha minden igaz, akkor holnap felhőkkel indítjuk majd a napot, és hát ilyen elég hideg idővel, kicsit talán hasonlítanám a maihoz. Ma egyébként a leghidegebb 2 fok volt itt Tegerben, olyan 2-3 fok körül lesz majd a hőmérséklet, holnap reggelre, virradóra, és utána egyre kevesebb felhő lesz majd az égbolton, aztán dél körül délután már a napocskát is láthatjuk. Ezek most itt a piktogramok szerinti legfrissebb információk. Az országban jelenleg 12 és 19 fok között van a hőmérséklet. 12-13 fokot mutatnak a hőmérők Tata környékén, azért ez is ritkának számít, és a 18-19 fokok pedig inkább az ország déli részén jellemzőek. Minél délebbre megyünk, annál több napsütés, minél északabbra, annál több felhő. Ezek is kirajzolódnak itt egy-két ilyen térképen, Magyarország térképén. Az országban voltak helyek, ahol átment mínuszba a hőmérséklet. Külön nem emelnek ki egyébként településeket. Volt már mínuszban, ugye Zabarról beszélgettünk már itt egy héttel ezelőtt például, tehát most több helyen is előfordult, sőt, arról nem is beszél, vagy várom az információkat, mert szerintem önök is találkozhat mínusszal itt a környéken. A fagyzúgosabb, szélcsendesebb helyeken azért ez többször elő szokott fordulni, főleg ilyenkor, hát a nyáron nem is, de ilyenkor azért októberben mondjuk úgy, hogy ez már egy teljesen átlagosnak mondható. Bár megmondom őszintén, hogy ilyenkor még mínuszban nem nagyon szoktunk az éghajlati statisztikák szerint menni, de nem kuriózum. Tehát volt már ilyen a történelemben. Általában olyan 4 és 7 fok között van a hőmérséklet. Ezek az októberi átlagok az éghajlati statisztikák szerint. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig jön a Volvox, most pedig itt van a Cat and Move a Besten.

0: 15 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik most. Megyünk szépen sorban. Október 14-e van szerda, ma van a látás világnapja, ma van a szabványosítási világnap, ezt 1946 óta tartják, és ma van a Steve Jobs nap is. Érdekes, mert sokakban felmerülhet, hogy mit akar egy ilyen emléknap, vagyis már elárultam, mert egy emléknap kapcsán jött létre. 2011. október 5-én halt meg Steve Jobs, a halála után pedig a rajongók elkezdtek szervezkedni a Facebookon, és egy Steve Jobs emléknapot akartak tartani. Rengetegen gyűltek össze. A lényeg az volt, hogy mindenki fehér teniszcipőt viselt, mint ahogy Jobs is, kopott kék farmert és fekete garbóban jelentek meg a nyilvánosság előtt. Ez volt végül is az emléknapnak a lényege. 2011 óta tartják még mindig sokan. Ma ünnepelnek névnapot a Helének. A név a Heléna angol formájából, illetve magyar becenevéből származó női név. Görög eredetű, a monda szerint Heléné, Zeus és Léda leánya, Menelaosz spártai király fenséges felesége, aki miatt a trójai háború kitört. A jelentése talán nap vagy hold, ezt jelenti a név. Nagyon nőiesek, szinte vonzzák a férfiakat, a művészetekben és a szépségiparban tudnak igazán kiteljesedni. A feleség és az anya szerep az, ami élteti őket. Megbecsülés, biztonságérzet, ezek a legfontosabbak számukra. Ma ünnepelnek még Alán, Alen, Beatrix, Bocsárd, Buzád, Buzát, Celestina, Dominik, Domokos, Domonkos, Domos, Hella, Ilma, Krizanta, Lívia, Líviana, Lívianna és Trixi nevű kedves hallgatóink is, Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. A kutyusok közül a Lilu és a Morgó nevűek, a cicák közül ugyancsak a Morgó és a Morci nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák közül pedig a nagy deguka mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, mi jellemző azokra, akik október 14-én születtek. Az erényeik, hogy nagyon módszeresek, nyugodtak, meggondoltak. A hibáik, hogy túlságosan gátlásosak, moralisták. Az egészségi állapotuknál a klausztrofóbiát írja a nagykönyv, amely kínoszhatja őket, a hivatás munka résznél pedig az áll, hogy nagyon jók bármilyen olyan szakmára, ahol szerelni kell valamit, hogyha pénzzel kell bánni, abban is kiválóak lehetnek, de nagyon jók igazgatói posztban is, mert hogy remekül tudják irányítani a környezetüket. Nézzük név szerint, hogy kik ünnepelnek születésnapot. Vég Ilonát Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, millió puszi neki, mai nap szülötte, akárcsak Martinec Éva, nagy-nagy pusszantás, remélem, hogy csodaszép szőlőfürtök között van most is. Laboda Csabának is ma van a születésnapja, Isten éltesse, Kis Edina is, október 14-ei, jó egészséget, akárcsak Szabó Évának. Ma van Barta Ellának is a születésnapja, nagyon sok minden szépet és jót kívánunk. Liptai Kálmán is október 14-én látta meg a napvilágot, és ma ünnepel Fodor László is születésnapot. Ha bárkit kihagytam volna, 0620-355-65-55-ös jön Tom Novi itt a Bestán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Ma és holnap Végvári konferencia 2026. 1982 óta rendezi meg a Dobó István Vármúzeum a vártörténeti műhelyjel közösen a Végvári konferenciákat, melyek minden alkalommal az oszmán hódítók ellen kiépített 16-17. Századi magyar végvári rendszer egy-egy lényeges vonatkozását vizsgálják. Idén a téma jeles kutatói 20 előadás keretében vitatják meg a várak és a környező városok összetett kapcsolatrendszerét. A részleteket és a témákat megtalálják az EGRI Várnak a honlapján, de a viziteger.com-on is fellelhetőek. Mikor, kivel találkozhatunk és milyen előadásokat hallgathatunk meg? A helyszín a Dobó Bástya konferencia terme. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
2: Litkai Gergely veled ünnepli 50. születésnapját.
3: Litkai 50.
2: A Nagy Litkai Fesztivál Parácsosváron.
3: Közösségi kertépítés,
2: podcastek,
3: egy exkluzív baráti buli,
2: a legendás Litkai féle YouTube diszkóval
3: és egy vadonatúj 50. születésnapi önálló est egyetlen egyszer.
2: Litkai 50. Október 23-án és 24-én. Parácsosvár, az ország humorcsakrája. Jegyek dumaszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Alig javult a vízügyi helyzet. Folyik a szép Bástya pere. Új telefonos ügyfélszolgálat a Gyöngyösi Kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás. Mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
5: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
4: Továbbra sem zárult le az EGRI Vár szép bástyájának leomlása miatt indított per. A támfal 2021. februárjában semmisült meg. Az önkormányzat pedig a kivitelezőktől és a tervezőtől követeli a felmerült költségek megtérítését. A kereset eredetileg csaknem 46 millió forintról szólt, később azonban az újjáépítés költségeivel együtt több mint 454 millió forintra emelkedett a perérték. Ebből több mint 408 millió forintot tett ki a bástya újjáépítése. Az ügy jelenleg az EGRI törvényszéken első fokon érdemi szakban tart, és igazságügyi építésügyi szakértőt is kirendeltek. A per aktuális állásáról a szeptemberi közgyűlésen tájékoztatták az EGRI képviselőket, írja a heol.hu. Új telefonos ügyfélszolgálat segíti az időpontkérést a Gyöngyösi Bugát Pál kórházban. A hétfőn elindított rendszer a betegirányításra érkező hívásokat kezeli, elsősorban a szakrendelésekre jelentkezőket segítve. Telefonon munkanapokon reggeltől kora délutánig lehet időpontot kérni. Megváltozott a telefonos menü is, ezért az intézmény azt kéri, hogy a hívók hallgassák végig az automatikus tájékoztatást. A betegirányításra és a telefonközpontba érkező beszélgetéseket ettől a naptól rögzítik az ügyintézés ellenőrizhetősége és minőségének javítása érdekében, közölte a Heol. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek. Roli Csek Judit vagyok, hogyha bármilyen közlekedési anomáliával találkoznak, és most nem az útfelbontásokra, lezárásokra gondolok, hívjanak vagy írjanak 0620 355 65 55-ös. Kezdünk, itt van Tiesto.
7: 100,7 Best FM.

16 óra 24 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Makláron van egy sebességmérés, írta nekünk András az üzenetében, hogyha bármilyen információjuk van, 0-20-355-65-55-ös. Látom én is a Google Maps térképén, hogy hol vannak a sarkalatos problémák itt Egerben. Már gondolok itt a félpályás útlezárásokra, az útfelújításokra, rengeteg

rengeteg olyan szakaszt látok, ahol meggyűltek az autók, ez a 4 és 5 óra közötti rész, ez sajnos erről szól, hogy mindenkinek nyugi, jöjjök, hozok egy dalt, jó? Azt a dalt, amit úgy szerintem mindenki ismer, az emberek 99%-a, azt mondom, hogy jövőre lesz 30 éves, szerintem alig hisszük el. Itt van a Backstreet Boys és az Everybody a Besten. Yeah.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék, nagyon kellemes délutánt mindenkinek. A vonalban itt van velünk, olyan, mint a ledőlt volna valahonnan, Autómentős Verike, aki mondja az elmúlt 24 óra híreit innen Egerből és a környékből. Verikém, olyan hangokat hallunk, hogy el se hiszed. Szia!
1: Szia, Dudi, sziasztok! Élek, virulok, nyugi, nem dőltem el, hanem megálltam egy parkolóba, hogy tudjak veletek beszélni, mert ugyebár vezetés közben nem használjuk úgy a telefonunkat, hogy a fülünk közben nem elve a kagyló, hanem vagy nyomkosítóval, vagy headsettel, vagy egyéb ilyen okos dologgal használjuk. Pont itt lezártam, hagyjuk tovább végén.
0: Jó.
1: Viszont balesetről nem tudok még beszámolni, csak pozitív dolgokról.
0: Képzeld
1: el. Éjszaka azért kirúgdostak engem is az ágyikóból, kicsikét útra kellett kelnem, és láss csodát, amit beharangoztak itt a négy sáv felújításával kapcsolatosan a kivitelező, hogy amit tudnak éjszaka, azt csinálnak, és tényleg csinálták. Úgyhogy ezzel probléma nem volt. Mai nap örömmel vettem, hogy ilyen mondom neked, a Deák Ferenc út után a következő lámpától sárgán, nem is a Deák, bocsánat, a Szalóki úti, nem, a Szalóki úti kereszteződéstől a Csebox irányába, ott sárgán villogtak a lámpák, és elkezdték felfesteni a új burkolati jeleket, és nem volt dugó, képzeld el.
0: Uh-huh.
1: Kicsikét, akik az oldalsó kis utcákból próbáltak kijönni, ott volt egy kicsike harcocska, mert azért szerintem mindenki kiélvezte, hogy végre lehet haladni egy picikét, és nem voltunk túl engedékenyek, akik a kis utcákból jöttek, de amúgy nagyon szépen haladnak. Én azt mondom neked, ha így folytatják, idén ez teljes 100%-ig át lesz adva. Mind a szegélykő, mind az aszfaltozás, mind az útburkolatja meg lesz csinálva.
0: Éjszaka ilyen lámpákkal világítják meg az utat? Vagy hogy csinálják? Hangos amúgy? Vagy hallottál valamit? Vagy...
1: Amilyen kúmás voltam én, az, hogy hangos, nekem nem tűnt hangosnak. Szóval egy normális munkazaj volt. Jó, egy kicsikét erősebb, mint napközben, mert ugye ebben a autók elvisz még hozzásegítenek. Így egy picit hangosabb volt, de nagy reflektorral világították a munkaterületüket, ilyen óriási nagy reflektorokkal világították, és gyönyörűen dolgoztak.
0: Érdekes kérdés merült ma fel bennem, képzeld el, mert már láttam, vannak ezek a csoportok, az egri csoportok, amiben néha bekerül egy-két fotó, bekerül egy-két téma. Azt veszem észre, hogy mindig a gonoszokból van több. Azok, akik belerúgnak a téma felhozóba, ócsárolják, lehurrogják, és hát valahol kiventilálják magukat. Sose szerettem, mikor valaki máson ventilálja ki, de mindegy. És már legjobb is láttam egy fotót, és akkor kint volt, hogy na hát Eger elesett. És az merült fel bennem, mert hogy nagy a dugó. És az merült fel bennem, hogyha egy négysávost valaki, és most induljunk ki ebből, egy négysávost akarsz felújítani, akkor azt hogy csinálod másképp?
1: Sehogy. Erre azt tudom mondani, hogy ugyebár van rengeteg ilyen, hát olyan ember, akinek a gyerekkorában homokozóba elvették a lapátot, és máshol nem tudja kiélni most frusztráltságait csak a közösségi médián, de nagypapám, most hozom fel példának, aki azt mondta, hogy ugyebár leves evés kanálcsörrenés nélkül nincsen. Na már most egy ilyen úthálózat felújítása ekkora forgalom mellett nem lehet kivitelezni úgy, hogy ez zökkenőmentes legyen. Fennakadásokat okoz, kellemetlenségeket okoz, zajt okoz, de amikor annó idején a Makadám útból aszfaltos út lett, negyedennyi autó nem volt, és milyen jól lehetett haladni. Hát könyörgöm, azért, ha jól emlékszem, pont itt a Best FM-en beszéltük azt, hogy egy-két év alatt hányszorosára nőtt a regisztrált autók száma itt a városunkban is.
0: Igen.
1: Az nem arányos maga az úttal, ahogy nő. Mert ha megnézed már a legtöbb háztartásnál, tényleg macska is, meg a kutya is autóval jár.
0: Uh-huh.
1: Mert 2-3 autó ott parkol az útvaron, mert nehogy szegény gyereknek 2 méter sétálni kelljen az iskolába, vagy valami. Engem is nyugodtan lehet szidni, bárki elé oda merek állni, az én büdös kölköm az biciklivel jár suliba az egyik, a másik pedig busszal jár suliba. A busz megállóig, mivel mi olyan helyen lakunk, hogy nincs közelünkben busz megálló, úgyhogy úgy kell odáig elvinni autóval, és ennyi, oda-vissza ő busszal közlekedik az iskolába, a másik pedig kerékpárra.
0: Csak így tovább. Tudom erre mondani, és jó az, hogyha hozzászokik.
1: Jó, jó kis masszív lett a lába a gyereknek, mióta bringával jár.
0: Ne, jó. Úgyhogy
1: ajánlom mindenkinek, hogy nagyon jó.
0: Ferikém, holnap beszélünk délután, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Kellemes napot és balesetmenteset, sziasztok!
0: 0620-355-6555-ös, hogyha szeretnének hozzászólni, jön Ed Sheeran itt a Besten.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Ma és holnap Végvári konferencia 2026. 1982 óta rendezi meg a Dobó István Vármúzeum a vártörténeti műhellyel közösen a Végvári konferenciákat, melyek minden alkalommal az oszmán hódítók ellen kiépített 16-17. Századi magyar végvári rendszer egy-egy lényeges vonatkozását vizsgálják. Idén a téma jeles kutatói 20 előadás keretében vitatják meg a várak és a környező városok összetett kapcsolatrendszerét. A részleteket és a témákat megtalálják az EGRI Várnak a honlapján, de a viziteger.com-on is fellelhetőek. Mikor, kivel találkozhatunk és milyen előadásokat hallgathatunk meg? A helyszín a Dobó Bástya konferencia terme. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Hatékonyabb életmentés. Diákok támogatták az EGRI kórház gyermekosztályát. Éjszaka is ellenőrzik a hangos autókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 14-e van, szerda. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra. Mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
3: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
2: Az EGRI kórház gyermekosztályát támogatták a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor óvoda diákjai. Jótékonysági rendezvényük bevételét ajánlották fel a beteg gyermekek ellátását segítő osztálynak. A kezdeményezésről a Markot Ferenc Oktatókórház számolt be közösségi oldalán. Az intézmény közlése szerint az adomány hozzájárul a gyógyítás feltételeinek javításához. A kórház munkatársai az összefogás és az odafigyelés jelentőségét is hangsúlyozták. Mint írták, közös céljuk, hogy a hozzájuk érkező kisbetegek megfelelő ellátás után mielőbb hazatérhessenek. Több EGRI városrészből érkeztek lakossági panaszok az éjszakai autózaj miatt. A jelzések szerint hangos kipufogójú járművek zavarják a nyugalmat egyebek mellett a Kertész és a Kistályai úton, valamint Lajosvárosban. A rendőrség közölte, illegális gyorsulási versenyekről nem kaptak bejelentést, a zajos autókat azonban az éjszakai órákban is ellenőrzik. Az engedély nélkül átalakított kipufogó rendszerrel közlekedő járműveket soron kívüli műszaki vizsgálatra rendelik be. Olvasható a Heolon. Változóan felhős, hűvös, őszi idő várható térségünkben. A reggeli órákban 3-6 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben a felhők mellett időnként kisüt a nap. A délutáni csúcshőmérséklet 15 fok körül várható. Jelentős csapadék egyelőre nem valószínű a térségben. A következő napokban kissé enyhülhet az idő. A nappali hőmérséklet ekkor már 16-18 fokig is emelkedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Egy 2 órán belül a felére csökken majd a hőmérséklet, jelenleg 14 fokot mutatnak itt Tegerben. Ötözködjenek fel, jó melegen. Jön az Oliver from Earth, elsőként pedig íme a Kosin és a Hágyú a Besten.
0: 100,7 Best

17 óra 23 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Mindenhol jók a közlekedés időjárási feltételei. Valahol több felhő van, valahol kevesebb, de ezek egyre jobban gyűlnek. Holnap egy kicsit borultan indul majd a reggel, és nagyon hideg lesz megint, 2-3 fok. Öltözködjenek fel jó melegen. Gondolok itt az éjszakai műszak dolgozóira. Itt van Macklemore és Ray Dalio.

0: 17 óra 37 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenénk. Már várom a kérdéseket. Amikor Egerben történik valami, ami nem a megszokott, akkor mindig tele van a közösségi oldal vele. Tudjátok, mi van itt? Mi történik, hogy történik? Hát csak szólok, hogy már javában zajlik az előkészület az egri érsekertben, ahol a tavalyi évhez hasonlóan idén is szabadtéri korcsolyapálya várja majd a téli sportok kedvelőit. A már megszokott körpálya mellett egy 9 méter széles és 65 méter hosszú, összesen 585 négyzetméteres új jégfelületet alakítanak ki, emellett egy 35 méter hosszú jégfolyosó is helyet kap, amely tovább színesíti a korcsolyázási lehetőségeket. A tervek szerint az új jégpálya november közepétől fogadja majd a látogatókat, a szökőkutat is felkészítik a térre. Tavaly 35 ezren látogattak el a korcsolyapályához az érsekkertbe. Remélem, hogy idén is csodálatos lesz, mint a tavalyi volt. Jön MC Hammer és a You Can Touch This itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 100,7 Best FM,
1: a legjobb zenék. Best FM. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

100,7 Best FM a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, ma pop stílusú dalokat hallunk, az első óra White Boy, a második pedig FND-jé. Én pedig búcsúzom, az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszi szerencse hetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Plastikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Dupla kezelési költség terheli az EU-n kívülről érkező csomagokat novembertől. Budapestnek jó olimpia rendezési esélyei vannak, észak-keleten-keleten lehet eső zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A jövő hónaptól két kezelési díj terheli az EU-n kívülről rendelt internetes csomagokat, közölte a NAV. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós átalányvámon felül fizetendő és a 150 eurónál drágább küldeményekre is vonatkozik. Az ügyintézést továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Szigorodik a termékek azonosítása is. A vámnyilatkozaton a kereskedői és a gyártói azonosítót egyaránt fel kell majd tüntetni. Nyugodtan töltötte az éjszakát 14. Leó pápa tüdőműtétje után, közölte a Vatikán. Az egyházfőt Rómában operálták meg, ahol eltávolítottak egy rossz indulatú daganatot a tüdejéből. A további kezelésről az orvosok még nem adtak tájékoztatást. A kórháznál, ahol a pápa éppen tartózkodik, hívek imádkoznak a Szentatya felépüléséért. 4 napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. Az 55 perces vezetett sétákon bemutatják a központi csarnokot, a dísztermet, valamint több régi és új tárgyalótermet is. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Budapest komoly eséllyel pályázhat a 2036-os nyári olimpia megrendezésére, a párizsi játékok egyik vezetője szerint. Sophie Loren úgy véli, a magyar főváros előnye a nemzetközi sportesemények rendezésében szerzett tapasztalat, a sportszerető közönség és a már meglévő létesítmények. A francia szakember a Magyar Olimpiai Bizottság meghívására érkezett Budapestre, ahol a fenntartható rendezés fontosságát is hangsúlyozták. Magyarország mellett 6 másik ország érdeklődik a 2036-os játékok iránt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság várhatóan 2029-ben dönt arról, hogy hol rendezik meg a 36-os olimpiát. Tisztul az ég, északon, keleten azonban továbbra is lehet eső zápor. A részleteket azonnal mondom. Vékonyodik a felhőzet, de az ország középső és keleti részein időnként még erősen felhős lehet az ég. Főként észak-keleten és keleten kisebb zápor is kialakulhat. Holnap már több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, keleten elszórtan záporokkal. A szél helyenként megélénkül, hajnalban -2 és +8, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is hasonló idő lesz, a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ami a 90-es és a 2000-es években ott volt a slágerlisták élén, az eladási listák élén, vagy éppen a rádiós játszási listák élén, az biztos, hogy itt lesz a következő 120 perc. De is, mert inkább fordítva mondom, a következő 120 perc dalai mind ott voltak a 90-es és a 2000-es években. A lejátszási listák, az eladási listák, vagy a rádiós játszási listák élén. Ezt ugye röviden úgy szoktuk fogalmazni, hogy pop és rádiós slágerek. Erről szól mindig a szerdai első 120 perc 6 és 8 óra között. 6-től 5-ig én White Boy, 7-től DJ FND, a lemezjátszók

0: minden este.
1: Aki már feliratkozott a Mixcard profilomra, kapta az értesítést, aki pedig még nem, az egyrészt iratkozzon föl minél hamarabb, hogy ne kelljen mindig várni arra, hogy én itt szóljak, de most azért még szólok. Felkerült 5 újabb mix. Mixcard.com/DJ Whiteboy. Ezt a profilt tessék lájkolni, szeretni megkeresni, és ott lehet visszahallgatni korábbi Night Shift-es mixeket, közben pedig olvasgatni a mixekhez mellékelt track.

0: Ez a Night Shift.
1: A 06255555-ös Viber számunkra írt a Nordia 15-ből, hogy köszi a hatalmas zenéket. Igazán nincs mit. Adri pedig azt írta, hogy a Mixcloud-os küldetést teljesítene, ezt meg mi köszönjük szépen, Adri. 06255555-155, akkor mondom még egyszer, ide lehet nekünk Viber és SMS üzenetet küldeni, és persze ezen telefonszámunkon keresztül hívni is lehet minket. Van egy e-mail címünk, az info@bestfmbudapest.hu, és ha még nem lájkoltátok volna a saját profilunkat Facebookon és Instán, akkor tegyétek meg ezt is. Best FM Night Shift. Így találtok meg minket.

Jazz FM. A legjobb zenék mixben.

0: most a Best FM-en.
1: Mondanám, hogy a Night Shift-es mixeknek se vége, se hossza, mert de mindig 120 perc a hossz, és a vége az mindig este 8-kor van. Tehát addig van még pont 60 percünk. Ez a következő 60 perc lesz az, amiben majd DJ FM áll a lemez játszott mögött. Pop és rádiós lágerek továbbra is terítéken. Gyorsan helyet cserélünk, és egy nagyon picike szünet után innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megújul a balatoni bringakör, nem lesz olcsóbb jövőre sem a gázolaj. Virágba borult az egyik legszárazabb sivatag egy része. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ugyanis a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassulása miatt összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnák növelni a kínálatot és mérsékelni az árakat. Mintegy 20 kilométeren újulhat meg a balatoni bringa körkerékpárút. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűzfű között 7 településen összesen több mint 14 kilométeren szélesítik ki és építik át a meglévő útvonalat. Az önálló kerékpárútak jellemzően 3,3 méter szélesek lesznek, és két új sorompóval biztosított vasúti átjárót is kialakítanak. A beruházásokhoz Európai Uniós és hazai forrásokat is felhasználják. A közbeszerzések egy része már zajlik, a felújítási munkák várhatóan jövő tavasszal kezdődnek. A múlt és a modern divat találkozik Szegeden, ahol holnap kiállítás nyílik a szegedi papucs történetéről és jövőjéről. Régi minták, kortárs divatfotók és képzőművészeti alkotások mutatják be, miként válhat a törökkorig visszanyúló hagyomány a mai öltözködés részévé. A tárlat a Kiskunst galériában nyílik. Pénteken szakmai konferenciát rendeznek a Szegedi Dom látogatóközpontban, ahol a kézműves tudás megőrzéséről és a hagyományos lábbeli modern újra gondolásáról tanácskoznak. Virágba borult a világ legszárazabb vidéke. A chilei Atacama-sivatagban a rendkívüli esőzések nyomán több mint 200 növényfaj kelt életre, rózsaszín sárga és fehér virág szőnyeggel borítva be a mintegy 17 ezer négyzetkilométert. A jelenséget az El Niño hatásával hozzák összefüggésbe. Ilyen kiterjedt és intenzív virágzást 1997 óta nem figyeltek meg a térségben. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a leg

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Felújítások kezdődnek az M1-es M7-es közös szakaszán. Szigorítanak a horvátok, nagyobb büntetés jöhet a gyorshajtásért. Északon is keleten lehet esőzápor. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szombattól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M1-es M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben végez burkolatjavításokat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni Ért felé lehet. A munkálatok idején torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Egy áruházi parkolóban bukott le egy kiterjedt droghálózat vezetője Kecskeméten. A férfit és élettársát 6,5 kg marihuána átvétele után fogták el a rendőrök. A nyomozók egy másik, közel 7 kg-os szállítmányt is lefoglaltak. A hálózat marihuánával és kokainnal kereskedett. A kábítószer egy részét Spanyolországból szerezték be. A házkutatások során több millió forint készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak. A Bács-Kiskun megyei főügyészség 8 ember ellen emelt vádat. Jelentősen megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A tervezett szigorítás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, vagyis mintegy 73 ezer forintos büntetés járhat. A veszélyes szabálytalan parkolásért már 109 ezer forintnak megfelelő összeget kellene fizetni, az illegális autóversenyek résztvevőire pedig akár 1 millió 800 ezer forintos bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A horvát belügyminisztérium már dolgozik a törvénymód. Újabb részletek derültek ki a Gulácsi Péter spanyolországi otthonában történt fegyveres rablásról. 4 csuklyás férfi tört be a magyar labdarúgó válogatott kapus házába kett hajnalban, miközben ő a családjával aludt. A támadók közül többen fegyvert viseltek és a széfből készpénzt, valamint ékszereket követeltek. A rablók csaknem egy órát töltöttek az épületben, majd 2 luxusautóval elmenekültek. A családnak nem esett fizikai bántódása, az elkövetőket továbbra is keresik. Gulácsi a történtek miatt kihagyta a Villarreal keddi Bajnokok Ligája mérkőzését. Vékonyodik a felhőzet, de az ország középső és keleti részein időnként még erősen felhős lehet az ég. Főként északkeleten és keleten kisebb zápor is kialakulhat. Holnap már több órás napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, keleten elszórtan záporokkal. A szél helyenként megélénkül, hajnalban -2 és +8, délután 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is hasonló idő lesz, a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: A Nincsen Rózsa Tövis Nélkül mondás nálunk abszolút igaz lesz a következő órában, mert hogy jön a Kiss from a Rose Seal-től, előtte pedig itt lesz a Fekete Tövis Pápai Jocitól. De ebben a 60 percben jön még a Shapeshifters a Back to Basics-el, a Gadjo a So Many Times-al, és 50 Cent is a Candy Shop-val 8 és 9 között.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

tegnap este volt a Pussycat Dolls európai turnéjának utolsó állomása Londonban. Nem tudom, hogy valaha még összeáll-e a zenekar, akár csak így hármasban, akár az eredeti ötös formációban, de hogyha

Best FM a legjobb zenék Európában és az Egyesült Királyságban, már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták, ugyanis ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az évek során kiderült, hogy a C-Block is sokkal inkább egy zenei projekt, mint sem egy zenekar fix tagokkal. És bizony itt is cserélődtek az énekesek és a rapperek. Olyannyira, hogy idén december 11-én jön a vadonatúj C-Block kislemez nem mással a zenekar soraiban, mint Dante Thomas-szal. Igen, azzal a Dante Thomas-szal, akinek a Miss Kaliforniát is köszönhetjük. Most az eredeti felállású C-Block jön. A Time is Ticking Away-jel.

Best FM a legjobb zenék, új album állítólag lesz, már dolgozik is rajta, The Algorithm címmel fog majd megjelenni 2027-ben, viszont világkörüli turné nem lesz, bármennyire is szeretnék ezt elhitetni velünk mindenféle kamu Facebook oldalak. Jön 50 Cent a Candy Shop-pal itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem mindegy, hogy honnan rendelünk tűzifát, jövőre is drága maradhat a gázolaj. Bivaj erős birkózó válogatott megy a VB-re. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát, erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is el legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listát. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodó tüzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: Jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ugyanis a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassulása miatt összességében kevesebb olaj fogyhat. Az Energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnák növelni a kínálatot és mérsékelni az árakat. Négy napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen látogatható. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 10 magyar birkózó is kiemeltként várhatja az asztanai világbajnokság sorsolását. A 13 fős válogatottból ráadásul 4-en a világranglista éléről kezdhetik meg a versenyt. Vánca István, Fritsch Róbert, Szőke Alex és Vitek Dárius egyaránt első kiemelt lesz kötött fogásban. A kazahsztáni világbajnokság jövő szombaton kezdődik és november 1-jéig tart. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy pár évvel ezelőtt a Sugar Babes, úgy idén ősszel a Mystic is egy alkalmas visszatérő koncertet nyomott a londoni O2 Arénában. Aztán tudjuk, hogy a Sugar Babes azóta már többször is fellépett, sőt, jövő évelejére új albumot ígérnek, úgyhogy lehet, hogy egyszer a Mystic is majd eljut ugyanide. Mindkettő csapat érkezik a következő órában itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék 2000-ben alakultak, de a rengeteg tagcserének köszönhetően 2009-re már eljutott odáig a zenekar, hogy az eredeti tagokból senki nem volt a csapatban. Most 26 évvel később az eredeti tagokkal jön az új Sugar Babes album 27 februárjában. Most megjön az Overload.

Madonnáról, a dinamikus, energikus, vidám, diszkó klasszikus dalról, hogy Candy Staton azután írta, hogy egy brutálisan bántalmazó kapcsolatból sikerült kilépni hosszú-hosszú évek után. Kim Mazzell verziójában érkezik a Rómeó és Júlia című filmbetétdala Young Hearts Run Free, itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni az M7-esen és az M0-áson. Megvan az év turistaháza, északon és keleten eshet. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Szombattól jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az M1-es, M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-áson. A Magyar Közút november közepéig több ütemben végez burkolatjavításokat. Elsőként Budaörsnél az autópályák szétválasztásánál zárják le a középső sávot. Az M7-esen a Balaton felé az M0-ásra vezető lehajtó sem lesz használható, kerülni Ért felé lehet. A munkálatok idején torlódásokra és hosszabb menetidőre kell számítani. Egy áruházi parkolóban bukott le egy kiterjedt droghálózat vezetője Kecskeméten. A férfit és élettársát 6,5 kg marihuana átvétele után fogták el a rendőrök. A nyomozók egy másik, közel 7 kg-os szállítmányt is lefoglaltak. A hálózat marihuánával és kokainnal kereskedett. A házkutatások során több millió forint készpénzt és nagyértékű autókat is lefoglaltak. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni-hegységben található MUK turistaház lett az év turistaháza. Erről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházakban már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Jelentősen megemelnék a közlekedési bírságokat Horvátországban. A tervezett szigorítás szerint a biztonsági öv használatának elmulasztásáért 200 eurós, vagyis mintegy 73 ezer forintos büntetés járhat. A veszélyes szabálytalan parkolásért már 109 ezer forint megfelelő összeget kellene fizetni, az illegális autóversenyek résztvevőire pedig akár 1 millió 800 ezer forintos bírságot és elzárást is kiszabhatnak. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Egyre több felé szakadozik a felhőzet, ugyanakkor a középső és keleti ország részben még hosszabb időre beborulhat az ég. Elszórtan keleten kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön alapvetően napos idő várható, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel. A keleti megyékben élénk szélre és néhol záporra is készülni kell. Reggel -2 és +8, délután 13 és 18 fokot mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos gomoly felhős idő, keleten egy-egy záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Usher Raymond néven nem ő volt az első a családban, ő már negyedikként viselte ugyanezt a nevet. Dallasban, Texasban született, aztán átköltözött Atlantába, ahol 15 évesen már meg is jelentette első nagylemezét, és onnantól fogva a világ csak úgy ismeri őt, hogy Usher, aki ma október 14-én ünnepli a születésnapját, hamarosan érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék 25 évvel ezelőtt, a 2001-es Sziget idején járt itt utoljára Magyarországon, szóval éppen itt volt az ideje, hogy megint ellátogasson hozzánk, el is fog, november végén érkezik majd Budapestre. Eagle Eye Cherry biztos, hogy ezt is nyomni fogja majd. Save Tonight!

Best FM a legjobb zenék idén május 1-én vonult börtönbe Prez Michel, hogy megkezdje 14 éves börtönbüntetését. Ők ugyan még bíznak a fellebbezésben, illetve az elnöki kegyelemben, de a szakértők azt mondják, hogy ebben nagyon nem érdemes bízni. Gondolom nem úgy tervez, tehát senki nem úgy szokta tervezni, hogy 54. születésnapját majd a rácsok mögött fogja ünnepelni, de idén ez lesz a helyzet, ugyanis pontosan 5 nap múlva, október 19-én lesz majd Prez Michel születésnapja. A zenekarával, a Fugees-zel és a Killing Me Softy-val érkezik most itt a Besten, a legjobb zenék között.

történetét vissza lehet követni. Az 1927, ez az első hivatalos megjelenése annak a görög népdalnak, amelyből aztán Dick Dale megcsinálta a Miserlou című dalt, amelyet aztán Quentin Tarantino felhasznált abban a filmjében, amelyet 1994-ben pontosan ezen a napon mutattak be az amerikai mozik. Aztán a Pulp Fiction után ezt a dalt átvette Luc Besson is a taxiban, és aztán átdolgozta ezt

Vesztefem a legjobb zenék, és akkor jön a szülinapos, aki a mai napon tölti a 48-at. Asher Raymond, a negyedik a családban. A világnak csak Asher. Jön a DJ Got Us Falling in Love.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai szerdából hátra van még 60 perc, és természetesen ebben a 60 percben is, mint az előző 23-ban, a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágere érkeznek, vagy felejthetetlen előadóktól. Robbie Williams, Kylie Minogue-gal jön meg a Kids-el, itt lesz a The Loonies az Agat 5-on-ittal, és egy kis Payphone a Maroon 5-tól az óra legelején.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe.

Best FM a legjobb zenék, hogyha tényleg lesz valami jövőre a Kylie Minogue karrierének 40. évfordulóját ünneplő világkörüli turnéból, hát akkor gondolom azért csak visszalátogat második otthonába az Egyesült Királyságba, és gondolom felép majd Londonban, és gondolom, hogyha ott lesz, akkor azért ehhez a dalhoz azért csak meghívja Robbie Williams-t. De jó lenne ezt egyszer élőben hallani tőlük. Jön a kérdzét a Besten a legjobb zenék között!

Best FM, a legjobb zenék, holnap meccs lesz az Üllői úton, tudjuk jó, hogy ez mit jelent. Megállni tilos táblák, elterelések és a többi. Üllői úti felüljáró melletti mindkét szervizút, Albert Flórián út, Fék utca, Gyáli út, Bláthi Otto utca, a szokásos helyen tessék éjféli korlátozásokra számítani.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megy.